0: dolo, Iga.
1: Akkor vasárbajt van.
0: Vasárbajt év.
1: Ukrajni, Ukrajni.
2: Új gazdag, mi? Meg kell kezdeni, mert kong pobolóra. Gyorsosan gazdag vagyok.
3: Már baba, a mocsefli ez a hongkoba.
2: Ja, se bagajna. Skazja. Tanít fíz ilyen, mert zsüskát rá zsüsk, nem arom per muzik jazzit.